Fejászófci, mondta a színok, kihen a vészta magóma. Néhi olyan. Néhi olyan, néhi olyan. Ég tófci, kautna mahoma. Hát simona, ega nekamona. Ég vanma, ég imi gószia. Ég oma, vaskamtik, vaskamtik. Kaké, kamionágon.